Nem vagyok büdös. Nem vagyok édes. Nem vagyok dühös. Nem vagyok éhes. Nem vagyok puha, és nem vagyok kemény. Nem

Nem vagyok rendőr, nem vagyok gyilkos, nem vagyok őrült, nem vagyok orvos, nem vagyok bíró és nem vagyok csibész, nem vagyok így.

mocskás. Nem vagyok paraszt, nem vagyok bigó, nem vagyok szakadt, nem vagyok sovány, és nem vagyok dagad.